0: Aici som.
1: Aici som. Aici som.
0: El magazín de Ràdio Castelldefels.